0: Uang lu selampai pun. Nyatana ya Astra Jingga sareng Dawala.
1: Anu maksud mah dengak cuk-cuk sawarga maniloka.
0: Keun urang teureun dihaneuleum sin geusan sampeureun cak urang teu dihanjuang siang geusan laleun paragi nyopot ningalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios nyatana di Bale Marcukonda. Ieu nyatana Batara Indra sareng Batara Brahma
1: nampi panyaur ti Sinrada.
0: Lalu mampah nyatana di Bale Marcukonda.
2: Auladala.
1: Indra Brahma.
0: Wah.
1: Coba kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadie